0: Simba, nyata, nyata, Simba, nyata, nyata, Simba, nyata, Simba.
1: C'est DJ BDK qui mixe.